0: minti ewia sidi gensei na sha pantalon swata eh ye de chocha se
1: oh ami
0: jese pimples yesu ma gboju setui se chonye chocha enje wo yire wu na chida de bia na wakata na esi
2: chocha de wo ma wonan tima popo yoko ma wo inde tuma eshesu
0: chocha se senyi pa no hunda be
2: Missy,
3: FDA, I remind you to.